Ade sori na ni ma nyamu o. Hey. Ya hu ade no bo sori. Ya hu ade no bo sori. Ade sori na ni ma nyamu o. Wa sori na ni ma nyamu o. Wa sori na ni ma nyamu o.